0: Nekem ez
1: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallható a jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békésvár megye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békésvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békésvár megyei szakképző intézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is telt házzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvegyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamatos munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megy egy kedvenc rádiója.
2: Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió és a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt, kellemes ébredezést, boldog névnapot a Lőrinceknek és a Viktoroknak, így szeptember 5-én. Hozom ma mai nap lendületét is, rádiózzunk együtt.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: a tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A ma reggel egy kicsit nehezebben indul a nap, a mai napindító tippünk szerint engedjük be a természetes fényt minél hamarabb. Húzzuk el a függönyt, menjünk ki pár percre az erkélyre, vagy sétáljunk egyet. Egy 2025-ös kutatás szerint a reggeli fény javítja az éberséget és a figyelmi teljesítményt is. Érdemes kipróbálni. Jó reggelt!
3: Szia, szia,

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. A mai nap szülötteit nézzük. Szeptember 5-én született Freddie Mercury 46-ban ezen a napon, illetve Michael Keaton 1951-ben, és Sigrid, a népszerű énekesnő 1996-ban. Ők voltak a mai nap híresebb szülöttei. Most vissza a dalokhoz. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békésmegye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Az első óránk pedig már a végéhez is ért, a következőben is itt vagyok, rádiózzunk.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben intézett hetes cikkelyes eljárást. Magyar Péter miniszterelnök a Manfred Weberrel folytatott budapesti tárgyalása után közölte, hogy a néppárt elnöke segítséget ajánlott a határellenőrzési bírságok elkerülésében. A kormányfő kiemelte, hogy Magyarország továbbra is megvédi a határait, az eddig kiszabott büntetés jóváírását pedig kérni fogja az új uniós költségvetés tárgyalásakor. Akár 60-80 ezer név is napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Rúf Bálint kiemelte, hogy a szakmai

0: féleséget és az erdő jelentőségét. A program indulása óta már több mint 170 ezer gyermekhez jutott el a természet védelmének és szeretetének üzenete. Több mint 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságra egy engedély nélkül tartott zebra elpusztulása miatt. A hatóság tájékoztatása szerint a cég nem szerezte be a tartási engedélyt, ráadásul az állat 2025-ös elhullását is csak több mint egy év késéssel jelentette be. A szabálytalan tetemkezelés és a hiányos adminisztráció miatt az ügyben már rendőrségi nyomozás is folyik.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor. Nagyon boldog névnapot a Lőrinceknek és a Viktoroknak, róluk ne feledkezzünk el. Indul a második óránk, hozom a lendületet ebben a 60 percben is.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hé, szeptemberben még nem ért véget a fesztivál szezon.
4: Szeptember 11-től 13-ig újra Makói Hagyma Fesztivál.
3: És idén tényleg nagyot szól.
4: Cascada, Well Hello, LL Junior, Neoton Familia sztárjai, Children of Distance, Szarka Tamás és zenekara.
3: Három nap zene, gasztronómia, hagymás ízek, vásári forgatag, családi programok és buli.
4: Makó szívében, a Széchenyi téren.
3: És tudod, mi benne a legjobb?
4: Ingyenes! 35. Makói Hagyma Fesztivál. Szeptember 11-13.
3: Hívd a családot, hívd a barátokat. Szeptemberben Makón találkozunk. Részletek hagymafesztivál.com. Hagymafesztivál. Összehangol minket.
5: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
6: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsorszól. Ma is kalandozunk. Ha valaki azt mondja, hogy Mezőhegyes, valószínűleg rögtön a lovak jutnak eszébe. Hát nem véletlenül. A Mindes birtok története itt egészen 1784-ig nyúlik vissza, és Európa egyik legrégebbi állami gazdasági központjának számít. Ráadásul nem csak a lótenyésztés miatt érdekes, egykor saját telefon és távíró hálózata is volt. Érdemes lehet akár ide is ellátogatni. Most vissza a dalokra.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek a végéhez érünk most nem sokára, viszont még itt van egy friss információ. Találtak egy egészen bizarr mikroszkópos élőlény Skóciában. A szaporodása kísértetésen emlékeztet az Alien című filmre egyébként. Az új sejtek az úgynevezett anyasejt belsejében fejlődnek ki, majd az egyszerűen szétreped és kiengedi őket. A kutatók szerint az élőlény teljesen ártalmatlan, és még olyan anyagokat is termel, amelyek az omega-3 olajok és a természetes színegezékek előállításában lehetnek hasznosak. Hát végül is nem rossz felfedezés ez akkor. Most vissza a dalokra.

0: És a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor végéhez érünk. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában. Jelentkezem holnap is. Szép napot kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából szeptember 1-től. Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője elmondta, a rendőrség vezetése ezzel az új gesztussal szeretné megköszönni a munkatársak mindennapi szolgálatát. A plusz szabadnapot nem kell külön kérvényezni, azt a szolgálattervezés során automatikusan figyelembe veszik, amennyiben pedig a születésnap pihenőnapra esik, a kedvezmény a következő munkanapon jár. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az október-novemberi érettségi vizsgákra. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint a diákok rendes szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgákra is regisztrálhatnak a kijelölt középiskolákban és kormányhivatalokban. Az őszi vizsgaidőszak október 12-től november 20-áig tart, az írásbeliket október 12-e és 22-e között rendezi meg a hivatal. Szigorítaná a kapcsolati erőszak és a közlekedési bűncselekmények elleni fellépést a belügyminisztérium. Hósfai Gábor miniszter bejelentette, javasolják a bírósági távoltartás időtartamának meghosszabbítását, valamint a rendőri intézkedési jogkörök bővítését a korai hatósági beavatkozás érdekében. A tárca a közlekedés biztonság terén is szigorú szankciókat sürget, reagálva a kirívó gyorshajtások és a közúti veszélyeztetések elleni társadalmi igényre. Több mint 1,7 millió forintos bírságot szabott ki a Fejérvár megyei kormányhivatal a Mészáros Lőrinchez köthető Válvölgye vadásztársaságra egy engedély nélkül tartott zebra elpusztulása miatt. A hatóság tájékoztatása szerint a cég nem szerezte be a tartási engedélyt, ráadásul az állat 2025-ös elhullását is csak több mint egy év késéssel jelentette be. A szabálytalan tetemkezelés és a hiányos adminisztráció miatt az ügyben már rendőrségi nyomozás is folyik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Kaszkádál, Velhello, LL Junior, Neoton.
3: Egy hely, egy hétvége, és a belépő
2: ingyenes.
3: Szeptember 11-től 13-ig, 35. Makói Hagyma Fesztivál.
2: Koncertek, ízek, család, buli, Makó, Széchenyi tér.
3: Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál, összehangol minket.
4: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
5: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
6: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
7: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66-333-333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
8: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Hé, szeptemberben még nem ért véget a fesztivál szezon.
1: Szeptember 11-től 13-ig újra Makói Hagyma Fesztivál.
4: És idén tényleg nagyot szól.
1: Cascada, Fel Hello, LL Junior, Neoton Familia sztárjai, Children of Distance, Szarka Tamás és zenekara.
4: Három nap zene, gasztronómia, hagymás ízek, vásári forgatag, családi programok és buli.
1: Makó szívében, a Széchenyi téren.
4: És tudod, mi benne a legjobb?
1: Ingyenes. 35. Makói Hagyma Fesztivál. Szeptember 11-13.
4: Hívd a családot, hívd a barátokat. Szeptemberben Makón találkozunk. Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál. Összehangol minket.
5: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: és Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. szeptember 5-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Hótfogyatkozás helyett vendégtöblet az egyed napon. Rengeteg defektet okoz a királydínje Békés Csabán. Időutazás a jégkorszaktól a csillagokig Szarvason. Lengyelországi edzőmeccsekkel folytatja a felkészülést a BRS-e. Hetedik alkalommal rendezte meg az egyednapot a Békés Csabai Hagyományőrző Kulturális Kör keddest az evangélikus templom mögötti öregháznál. Az idei találkozóm a hótfogyatkozás címet kaptam, és bár a hót ezúttal hiányzott a vacsorából, a vendégekből nem volt hiány. Közel 100-an érkeztek a rendezvényre, köztük vidékről és a határon túlról is. Mácsai Sándor kör és körelnök már a program elején úgy számolt, hogy legalább 100-an lesznek, miközben a vendégeknek terítették az asztalokat. A hangulatra sem lehetett panasz, hamar kiderült, hogy a jó kedv is biztosított az estére. A hótfogyatkozás ötlet egy interneten megjelent történetből indult. Prohászka Béla mesterszakács ugyanis arról beszélt, hogy akár hótból is tudna ragut készíteni. Ebből született meg az esti program ötlete. A szervezők azonban hiába próbáltak valódi hódot szerezni. A hód védett állat, ritkítására pedig csak szigorú szabályok mellett a Körösmaros Nemzeti Park hozzájárulásával kerülhet sor, így végül nem került hód a Bográcsba, helyette őszpörkölt és vegyes sertéspörkölt készült. A fakanalat Patúcs Sándor forgatta, az őszhúst pedig Altai Péter ajánlotta fel, aki vadászként maga ejtette el az állatot. A vacsora mellé természetesen zene is dukált. A dobozról érkező Sztojka banda hegedűvel, gitárral, billentyűvel és harmonikával gondoskodott a jó hangulatról. Az est irodalmi különlegességet is tartogatott, így a résztvevőknek verssel is kedveskedtek. A tombola fődíjai között egy, melynek első és hátsó gumiából egyaránt legalább 15 királydínye tüskét kellett el távolítani. A szakemberek szerint a defektek ellen léteznek védekezési lehetőségek, például defektvédett gumik és defekt gátló folyadékok, 100%-os megoldás azonban nincs. Ha ugyanis több tüske is befúródik a gumiban, és a kerékpárt napokig így használják, előbb-utóbb bekövetkezik a defekt. A szerviz munkatársai szerint az elmúlt években is okozott gondot a királydínje, idén azonban ennek sokszorosát tapasztalják. Úgy vélik, a szárazság is kedvezhetett a növény elszaporodásának. Mint fogalmaztak, valamennyi Békés Csabai kerékpár szervizben hasonló a helyzet, ezért meg kellene akadályozni, hogy a tüskés termések a kerékpárutakra kerüljenek, vagy ott maradjanak. Erre hívta fel a figyelmet Opauszki Zoltán, jaminai önkormányzati képviselő városi tanácsnok is. Közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt időszakban több kerékpáros jelezte neki a királydínje jelentős elszaporodását. A kemény tüskés termések könnyen a kerékpárutakra és járdákra kerülnek, és sorozatos defekteket okoznak. A probléma pedig nem csak bosszúsággal és anyagi kárral járhat, hanem egy váratlan defekt közlekedés biztonsági kockázatot is jelenthet.

Közel 400 érdeklődő vett részt augusztus 29-én az Állatkertek éjszakája programján a Körösvölgyi Állatparkban. A szarvasi rendezvény ezúttal az evolúció és az ősi állatok világát állított a középpontba, így a látogatók több millió évet utazhattak vissza az időben. A látogató központban egyetlen napra különleges ősmaradvány kiállítást rendeztek be. A bemutatón a Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, valamint a Tiszazugi Földrajzi Múzeum gyűjteményének darabjaival ismerkedhettek meg az érdeklődők. A múzeum munkatársai múzeum pedagógiai foglalkozásokkal tették még érdekesebbé a múlt felfedezését. A délutáni állatbemutatókon olyan ma is élő fajok kerültek a figyelem középpontjába, amelyek története egészen a jégkorszakig nyúlik vissza. A látvány etetéssel egybekötött programokon a fakók esejük, az európai bölények, a jávorszarvasok és a farkasok evolúciójáról, valamint alkalmazkodó képességéről is hallhattak érdekességeket a résztvevők. Az este egyik kiemelt programja Juhász Ákos barangolás az óriások földjén, a pleisztocén megafaunák élővilága című előadása volt. A hallgatóság betekintést nyerhetett a pleisztocén különleges élővilágába, köztük a mamutok, a gyapjas orszarvúak és más jégkorszaki óriások világába. Az előadásból az is kiderült, hogy egykor vízilovak is éltek a Kárpát-medencében. A pockok fosszilis maradványai pedig a leletek korának meghatározásában is fontos tudományos információkat hordozhatnak. Sötétedés után a csillagok kerültek a középpontba. Tóth János, amatőr csillagász segítségével a résztvevők a Csáki kastély előkertjében ismerkedhettek meg az égbolt titkaival és a csillagok evolúciójával. A program ezt követően az állatpark kilátójában folytatódott. Éjjellátó készülékek segítségével a látogatók bepillanthattak az állatok sötétedés után életébe is. Az állatkertek éjszakája így valódi időutazásra vált, a fosszíliáktól a jégkorszak óriásain és a napjaink állatvilágán át egészen a csillagok világáig vezette a résztvevőket. Új szakaszába lépett ezen a héten a Békéscsabai röplabda

0: Nagy Péter kiemelte, hogy a női röplabdában különösen fontos a védekezés, a kontratámadásokra való felkészülés, valamint a különböző játékhelyzetek pontos begyakorlása. A BRS a célja idén is egy agresszívan védekező csapat kialakítása. A vezetőedző szerint az első edzőmérkőzéseken még nem feltétlenül lesz látványos a játék, ezek a találkozók azonban fontos tapasztalatokat adnak. Elsősorban azt szeretné látni, hogy a játékosok miként reagálnak a nehéz helyzetekre. Feladják-e, frusztráltá válnak-e, vagy a megoldást keresik, illetve együtt működnek-e a társaikkal. Nagy Péter úgy fogalmazott, hogy a lengyelországi két edzőmérkőzés egyik legfontosabb tanulsága éppen ez az együttműködés lehet. A játék minősége ezúttal másodlagos, sokkal fontosabb, hogy a játékosok hogyan találnak megoldásokat a nehéz szituációkban. A szakember a bajnokság kezdetére egységes, erős csapatkohéziót szeretne kialakítani, amelyben a játékosok együtt gondolkodnak, segítik egymást és szükség esetén egymással is vállalják a konstruktív konfliktusokat. A BRS-e vasárnap ünnepi esemény részese lesz Lengyelországban. Idén ünneplik ugyanis a helyi röplabda megalapításának 80. évfordulóját, ezért több mérkőzést is rendeznek. A csabaiak mellett a finó Kaposvár férfi csapata is pályára lép a lengyel együttes ellen. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Kaszkáda, Well Hello, LL Junior, Neoton.
4: Egy hely, egy hétvége, és a belépő
3: ingyenes.
4: Szeptember 11-től 13-ig, 35. Makói Hagyma Fesztivál.
3: Koncertek, ízek, család, buli, Makó, Széchenyi tér.
4: Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál, összehangol minket.
5: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 000 forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Reklámot hallottak.

0: érzek.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
2: akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
1: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

0: Ügyi államtitkár a minősítést végző katona-orvos belső szakvéleményeire hivatkozva. A beszámoló szerint a több mint 16 ezer eszközből közel 8 ezer kapott használatra nem javasolt besorolást a műszaki hiányosságok és a hiányzó tanúsítványok miatt, ám a minisztérium a kategóriák átnevezésével mindegyiket megfelelőként állította be. A minőségi problémás gépek így kórházakba is eljutottak, miközben jelenleg több mint 13 ezer használhatatlan készülék tárolása terheli a költségvetést. A GKI gazdaságkutató ZRT legújabb elemzése szerint mintegy 4000 milliárd forintot, a GDP 4,7%-át lehetne átcsoportosítani az egészségügy és az oktatás fejlesztésére a jövő évi költségvetésben. Molnár László vezető kutató rámutatott, hogy a gazdasági ügyek, a kamatterhek, valamint a kultúra, a sport és a vallási ügyek területén a magyar kiadások messze meghaladják az uniós és a regionális átlagot. A szakértők szerint a kiadások racionalizálásával és a piaci kamatok csökkenésével az idei költségvetési hiány csaknem kétharmada megspórolható lenne. A vagyonelkobzás egy új formájának bevezetését és a külföldi embercsempészek elleni eljárások feltételes felfüggesztésének megszüntetését javasolja az igazságügyi tárca a parlamentnek benyújtott törvényjavaslatában. Görög Márta miniszter indítványa alapján elkobozhatóvá válna a bűnszervezeti tagoktól szerzett igazolhatatlan eredetű vagyon, emellett a BTK az uniós környezetvédelmi szabályok megszegésének új tényállásával is kiegészülne. A módosítás az Európai Uniós irányelvet átültetését és a folyamatban lévő kötelezettségszegési eljárások rendezését szolgálja.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Végzősök, figyelem! Eljött az idő, hogy megtaláld a tökéletes szalagavatós öltönyödet. A Colosseum férfi divatban méretre készítjük az öltönyödet 45 ezer forintért. Várunk Békés Csabán, a Csaba Center első emeletén. A szalagavató csak egyszer van az életben, jelenj meg stílusosan! Colosseum férfi divat. Öltöny, ami rád van szabva.
4: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánságműsor szól. Ma is hozom az üzeneteket a dalok mellé, a kívánságműsor ideje alatt rádiózzunk együtt a folytatásban. Egész délután 2-ig vagyok itt önnel.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor szól, és itt egy üzenet a most érkező dalunk mellé. Sziasztok, sok sikert és nagyon könnyű éveket kívánunk az iskolához a család legapróbb tagjának, aki nem régiben kezdte el az iskolát, Marciéknak kitartást kívánunk mi is. Az üzenet Máriától érkezett egyébként, hát akkor csatolunk hozzá egy jó dalt természetesen itt a folytatásban.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a kívánság műsor, aminek a végéhez érünk most, de köszöntsük ma is a névnaposokat mindenféleképpen. Ma a Lőrincekre, illetve a Viktorokra illő, illetve az Albertekre gondolni. Nekik nagyon boldog névnapot. A kívánság műsor sorait pedig zárom ezennel. A folytatásban is rádiózzunk együtt viszont.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Itt van egy érdekes feljegyzés a mai napi események közül. 1946 mai napján látta meg ugyanis a napvilágot Tanzániában, Zanzibárban Freddie Mercury, az angol rockénekes, akinek a történetét jól ismerjük, és dalait nagyon szeretjük a csapatnak. Ez volt a mai kis érdekességünk, én pedig itt vagyok önnel délután 2.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól, ami hátra van a munkából, feltöltjük energiával és jó zenékkel. Ezekből nincs hiány ebben az órában sem. Szép napot!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsorszól. Ma az Árpád fürdővel foglalkozunk. Az 1920-as években épült, ma is működő műemlék jellegű fürdő a korszak modernizációs törekvéseit tükrözi. A gyógy és strandfürdő egyszerre szolgálta a helyiek mindennapjait és a város idegenforgalmi vonzerejét már ott a kezdeti időkben is. Ma az Árpád fürdővel foglalkoztunk, tehát a folytatás pedig a jó zenéké.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsornak a végéhez értünk. Én köszönöm a figyelmet, és remélem holnap is találkozunk. Minden jót!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Kettő múltán is folytatódik a szeptemberi nyár. Szép napot mindenkinek, ez a Csaba 88.9, én debreceni Ilona vagyok. A népi kalendárium szerint a mai nap időjárásából következtethetünk az őszre. A kedvencek között majd elmesélem, hogy hogyan, de most átadom a szót a legjobb előadóknak. Teljen velük kellemesen a délután.

0: boldogságot.
1: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával Szegeden a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió.
1: Szép délután, kellemes kikapcsolódást mindenkinek a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Lőrinc napja van, a népi kalendáriumban ez nevezetes nap. Ilyenkor már minden jel az időjárás fordulására, a lassan beálló őszre mutat, mondja a kalendárium. Persze a lőrinc egyben rontó nap is. Innestől kezdve nem lehet már fürdeni a szabadban. Természetesen most is a kedvencekkel folytatjuk.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: a Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak. Szép délutánt mindenkinek. Szeptember 5-e van, fordulónap a népi kalendárium szerint. Hogy pontosan mit jelent, erről is mesélek, meg arról is, hogy Chaplin szerint mire jó a humor. Kedvenceink pedig szórakoztatni jönnek, velük folytatjuk.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak szeptember 5-én is. Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik ünnepelnek ma. Kezdjük a szülinaposokkal. Chaplin szerint a humor erősíti a túlélési ösztönt, megóvja a józanészt. Úgyhogy a humorra nap mint nap szükségünk van. Én azt kívánom az ünnepelteknek, mosolyogjanak ma nagyon, de nagyon sokat, legyen okuk az örömre. Szeretettel köszöntjük a szülinaposokat, akár csak a névnaposokat, a lőrinceket. A latin eredetű név jelentése babérkoszorúval díszített. Természetesen a kedvencekkel díszítettük, ékesítettük, színesítettük ezt a délutánt is. Az ünnepeltek tiszteletére velük folytatjuk.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban szólnak az elmúlt 20 év legjobb dalai, a tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ezen a kellemes szeptemberi délutánon is. Szeptember 5-e van, Justiniani Szent Lőrinc püspök ünnepe. A néphagyományban a féle fordulónap. Ilyenkor már a természet is a közelgő ősz hangulatát árasztja. Kérdés, hogy ebből mi mit érzékelünk? Népi megfigyelések szerint, hogyha ezen a napon szépen süt a nap, akkor abból még hosszú és kellemes őszre következtethetünk. Most szóljanak kedvenc előadóink. Young money, young money, young money, young money. Loving a thousand different flavors.

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: A tegnap is a kedvencei, ez a Csaba, hogy nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig kulturális program. Nemzetközi fesztivállal indul a Békés Csabai Jókai Színház új évada. A szeptember 10-e és 12-e között megrendezett háromnapos találkozón 6 versenyprodukció mutatkozik be. Szeptember 12-én este 8:30-tól a Néma lakodalom című darabot láthatjuk, amely az Aradi Kamara Színház és a Békés Csabai Jókai Színház közös ős bemutatója. A történet 1953 tavaszán játszódik egy romániai faluban, ahol a lakosok izgatottan készülnek egy esküvőre, ám a felhőtlen öröm elmarad. A Néma lakodalommal kapcsolatos további információkat a jokaiszínház.hu weboldalon találjuk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Katonaorvosi értékelések szerint a 2020-ban 100 milliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek csak nem felét kórházi használatra alkalmatlannak vagy nem javasoltnak minősítették. A külügyi vezetés azonban a kategóriák átnevezésével mégis jóvá hagyta azokat. A 300 milliárdos beszerzés hiányos dokumentációja és a feltárt hiányosságok miatt a külügyminisztérium feljelentést tett ütlenkezelés gyanújával. Súlyos visszaélésekre és maffiaszerűen működő belső hálózatra derült fény a Volánbusz, majd a MÁV személyszállítási ZRT műszaki és beszerzési területein. A kiszivárgott dokumentumok és a belső vizsgálatok alapján az ellenőrizhetetlen beszerzések, a hamisított alkatrészek és a papíron kozmetikázott műszaki állapotok nem csak sok milliárd forintos kárt okoztak a költségvetésnek, hanem a járművek biztonságát és az utasok életét is közvetlenül veszélyeztették. Az ügyben jelenleg a Nemzeti Nyomozóiroda folytat büntető eljárást. Akár 60-80 ezer név is napvilágot láthat az ügynök akták nyilvánosságra hozatalakor, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint kiemelte, hogy a szakmai becslések alapján összeálló lista egyértelműen mutatja meg, kik voltak a rendszer besugói. A miniszter hozzátette, hogy az ügynök akták a közös múltunk meghatározó részei, és feltárásuk várhatóan sok család számára okoz majd szomorúságot.

0: Egyesület szakemberei élmény alapúan mutatják be a biológiai sokféleséget és az erdő jelentőségét. A program indulása óta már több mint 170 ezer gyermekhez jutott el a természet védelmének és szeretetének üzenete.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Négy múlt, bízom benne, mindenki számára nagyon kellemesen telik a délután. Ez a Csaba 88.9-en. Szeptember 5-e van Freddie Mercury és 14. Lajos francia király születésének évfordulója. Emellett pedig a Van okom késni nap. Hogy ez mit jelent, mindjárt kiderül. Most hozunk egyet a tegnap és a ma kedvencei közül.

0: Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Nexus. 3 nap, 4 ország, 9 előadás. Nexus Nemzetközi Színházi Fesztivál Békés Csabán. Különleges színházi élmények 4 határon túli magyar társulattal. Szeptember 10-től 12-ig. Légy te is Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
2: Hé, szeptemberben még nem ért véget a fesztivál szezon.
3: Szeptember 11-től 13-ig újra Makói Hagyma Fesztivál.
2: És idén tényleg nagyot szól.
3: Cascada, Felhello, NL Junior, Neoton Familia sztárjai, Children of Distance, Szarka Tamás és zenekara.
2: 3 nap zene, gasztronómia, hagymás ízek, vásári forgatag, családi programok és buli.
3: Makó szívében, a Széchenyi téren.
2: És tudod, mi benne a legjobb?
3: Ingyenes! 35. Makói Hagyma Fesztivál. Szeptember 11-13.
2: Hívd a családot, hívd a barátokat. Szeptemberben Makón találkozunk. Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál. Összehangol minket.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az InternetX szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66-333-333-as telefonszámon. InternetX, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.
7: Dearly beloved, if this love only exists in my dreams,

0: tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez
1: a
0: Csaba.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, és tegnap a diétás tökfőzelék receptjét is itt a Csabán osztottam meg. Tehát, ha tegnap diétáztunk, akkor ma jöhet a tökfőzelék gazdagon. Ennél a változatnál a főzelék alapja kolozsvári szalonna, vagy békön. Ezt jól kisütjük, a pörcöket kiszedjük, félretesszük. A visszamaradt isteni füstös zsíron elkezdjük dinsztelni a hagymát. Dobunk rá 2-3 gerezd zúzott fokhagymát is, hiszen a tök és a fokhagyma imádják egymást. Mehet rá a gyalult tök, kapor, só, bors és egy csipet cukor. Csak az ízek miatt. Aztán jön a sűrítés. A klasszikus habarást zsíros tejfölből és kevés finom lisztből készítjük. A legvégén pedig beledobunk egy kocka hideg vajat. Ettől lesz majd gyönyörű, fényes és sejmes a szósz. Tálaláskor pedig megszórjuk a félretett ropogós békön vagy szalonna pörccel. A tegnapi diétás után ma ezzel a gazdag változattal kényeztethetjük magunkat. No meg a kedvencekkel, melyek itt szólnak a Csabán.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Sok-sok jó zene szólt eddig, és sok-sok jó zene szól ezután, és a tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba, szeptember 5-e van. A Van okom a késésre nap. A mai napon nem muszáj betartani a menetrendet. Az udvariasság egyik hozzávalója a pontosság. Azonban, hogyha valakinek nagyon sok napirendi pontja van, az biztos, hogy minden percben az óráját nézi, hiszen szeretne mindenhová időben odaérni. Szeptember 5-én, azaz a Van okom a késésre napon, nem kell lesni az órát. Ezt a napot tervezzük úgy, hogy ne legyen beosztva minden perc. Lehet, hogy későn szóltam. Kár, pedig milyen jó lenne hinni, hogy ma meg lehet állni a hazaúton, hogyha megtetszik valami. És ma mondjuk megállhatunk, hogyha olyan zene szól a rádióban, amit muszáj az előadóval együtt énekelni. Kívánom, hogy ma mindenre jusson idő.

0: Csaba Rádió.
1: Szeptember 5-én eddig tartott közös műszakunk, mint ahogyan az ma már elhangzott, 1946-ban ezen a napon született Freddie Mercury. Az ő idézetével búcsúzom. Nem vagyok sztár, nem is akarok az lenni. Én legenda leszek. Milyen igaza lett. Legendás kedvencekkel folytatjuk. Velük kívánok további szép napot. Viszont hallásra.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több helyszínen tartott házkutatást a Nemzeti Nyomozóiroda túlárazott nyuszi motorok ügyében, szerződéseket és elektronikus adatokat lefoglalva. A nyomozás a Kulturális és Innovációs Minisztérium több mint 239 millió forintos beszerzése miatt indult, amely során 12 ezer játék kis motort rendeltek meg. A feljelentés szerint a piaci árhoz képest akár háromszoros túlárazás is történhetett a közpénzből vásárolt játékok esetében, amelyeket fideszes politikusok adtak át a bölcsödékben. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben 102 ezer forintos adó visszatérítést ígérnek a 2026-os adóbevallásra hivatkozva. A NAV figyelmeztet, hogy a 2026-os bevallásokat az év lezárulta előtt még nem is dolgozhatták fel, a szövegben található hivatkozás pedig adathalász oldalra vezet. Az adóhatóság hangsúlyozza, hogy üzenetben nem küld értesítést visszatérítésről ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A Szijjártó Péter vezet

belügyi államtitkár, a minősítést végző katona orvos belső szakvéleményeire hivatkozva. A beszámoló szerint a több mint 16 ezer eszközből közel 8 ezer kapott használatra nem javasolt besorolást a műszaki hiányosságok és a hiányzó tanúsítványok miatt, ám a minisztérium

0: lemaradtak volna a híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további információkat is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kaszkádá, Velhello, LL Junior, Neoton.
1: Egy hely, egy hétvége és a belépő
2: ingyenes.
1: Szeptember 11-től 13-ig 35. Makói Hagyma Fesztivál.
2: Koncertek, ízek, család, buli, Makó, Széchenyi tér.
1: Részletek hagymafesztivál.com. Hagyma Fesztivál, összehangol minket.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt az ősz, és mi újra kuponnapokkal várunk szeptember 10-e és 13-a között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink kínálatából. Kuponnapok szeptember 10-e és 13-a között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
5: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önöknél Dogézát hallják. Szeptember 5-e szombat van, a mai napon a lőrincek és a viktorok ünneplik névnapjukat. A lőrinc latin eredetű férfinév, jelentése Laurentum vidékéről származó férfi. A viktor latin eredetű férfinév, jelentése győztes és győző. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes szombatot kívánok.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják szeptember 5-én szombaton. 99 évvel ezelőtt Tihanyban avatták fel az első magyarországi, kizárólag tudományos célokat szolgáló Magyar Biológiai Kutatóintézetet. Az épület együttes Kocsis István tervezte, az intézmény 1951-ben az MTA felügyelete alá került, és 1982-ig Biológiai Kutatóintézet néven működött. 1982-ben vette fel a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet nevet. Elsődleges feladata a Balaton vízminőségének és élővilágának védelmével összefüggő magyar biológiai kutatások összehangolása. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: rádióban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 5-e szombat van, 75. születésnapját ünnepli a mai napon Pataki Ági, az egyik legismertebb magyar sztármodell, manöken, az egykori Fabulon kozmetikai termékcsalád ikonikus reklámarca, valamint Balázs Béla díjas filmproducer és sikeres üzletasszony. Karrierje során a magyar vizuális kultúra és filmgyártás meghatározó alakjává vált. Tisztelettel köszöntjük őt születésnapi alkalmából, és köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
2: Nexus. 3 nap, 4 ország.

0: Nexusban a Jókai Színházzal. Jegyek már 2000 forintért. jokaiszinház.hu.
1: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
2: Internetix.
1: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
2: Internetix.
1: Díjmentes bekötés.
2: Internetix.
1: Legmodernebb optikai hálózat.
2: Internetix.
1: Megbízható, elérhető, korlátlan.
2: Internetix.
1: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
2: Internetix.
1: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
3: Reklámot hallottak.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szeptember 5-e szombat van, üdvözli önöket a műsorvezető Nédo Géza. 40 évvel ezelőtt a Dire Straits részben Budapesten forgatta a Money for Nothing című klipjét, amivel elnyerték az MTV legjobb videóklipért járó díjat. Érdekesség, hogy a klip számítógép animációra épül, budapesti képeket tartalmaz, és az első emelet együttest is lehet látni benne. Nos, megyünk is tovább, hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legjobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: Five days.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrián vagyok. 2026. szeptember 5-e szombat, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Hótfogyatkozás helyett vendégtöblet az egyed napon. Rengeteg defektet okoz a királydínje Békés Csabán. Időutazásai Korszaktól a Csillagokig Szarvason. Lengyelországi edzőmeccsekkel folytatja a felkészülést a BRS-e. Hetedik alkalommal rendezte meg az egyednapot a Békés Csabai Hagyományőrző Kulturális Kör keddest az evangélikus templom mögötti öregháznál. Az idei találkozóm a hótfogyatkozás címet kapta, és bár a hót ezúttal hiányzott a vacsorából, a vendégekből nem volt hiány. Közel 100-an érkeztek a rendezvényre, köztük vidékről és a határon túlról is. Mácsai Sándor kör és körelnök már a program elején úgy számolt, hogy legalább 100-an lesznek, miközben a vendégeknek terítették az asztalokat. A hangulatra sem lehetett panasz, hamar kiderült, hogy a jókedv is biztosított az estére. A hótfogyatkozás ötlet egy interneten megjelent történetből indult. Prohászka Béla mesterszakács ugyanis arról beszélt, hogy akár hótból is tudna ragut készíteni. Ebből született meg az esti program ötlete. A szervezők azonban hiába próbáltak valódi hódot szerezni. A hód védett állat, ritkítására pedig csak szigorú szabályok mellett a Körösmaros Nemzeti Park hozzájárulásával kerülhet sor, így végül nem került hód a Bográcsba, helyette őszpörkölt és vegyes sertéspörkölt készült. A fakadalat Patúcs Sándor forgatta, az őszhúst pedig Altai Péter ajánlotta fel, aki vadászként maga ejtett el az állatot. A vacsora mellé természetesen zene is dukált. A dobozról érkező Sztojka banda hegedűvel, gitárral, billentyűvel és harmonikával gondoskodott a jó hangulatról. Az est irodalmi különlegességet is tartogatott, így a résztvevőknek verssel is kedveskedtek. A tombola fődíjai között egy különleges úgynevezett hótfarkú cserép is szerepelt, amelyen a Luther rózsa látható. A cserép az evangélikus templom tetőfelújításához kapcsolódik, és a sok ezer legyártott darab közül egyet a szerencsés nyertes hazavihetett. Az egyed nap így régi barátokkal, új vendégekkel, jó ételekkel, borral és pálinkával, zenével, verssel és sok nevetéssel telt. A hód ugyan kimaradt a vacsorából, de gondoskodott az este témájáról. A hód fogyatkozás végül inkább vendégtöbletnek bizonyult, ami a hetedik egyed nap sikeréhez is hozzájárult. Megszaporodtak a kerékpáros defektek Békés Csabán az elmúlt hetekben. A problémát a királydínje tüskés termése okozza, amelyből egyre több kerül a kerékpárutakra és járdákra. Az egyik helyi kerékpárszervizben 2-3 hét alatt mintegy 150 defektet javítottak, miközben máskor hónapok alatt sem érkezik ennyi megrendelés. A szervizben elmondták, hogy folyamatosan viszik hozzájuk a bicikliket, és előfordult olyan kerékpár is, amelynek első és hátsó gumiából egyaránt legalább 15 királydínje tüskét kellett eltávolítani. A szakemberek szerint a defektek ellen léteznek védekezési lehetőségek, például defektvédett gumik és defekt gátló folyadékok, 100%-os megoldás azonban nincs. Ha ugyanis több tüske is befúródik a gumiban, és a kerékpárt napokig így használják, előbb-utóbb bekövetkezik a defekt. A szerviz munkatársai szerint az elmúlt években is okozott gondot a királydínje, idén azonban ennek sokszorosát tapasztalják. Úgy vélik, a szárazság is kedvezhetett a növény elszaporodásának. Mint fogalmazta, valamennyi Békés Csabai kerékpárszervizben hasonló a helyzet, ezért meg kellene akadályozni, hogy a tüskés termések a kerékpárutakra kerüljenek vagy ott maradjanak. Erre hívta fel a figyelmet Opauszki Zoltán, jaminai önkormányzati képviselő, városi tanácsnok is. Közösségi oldalán arról írt, hogy az elmúlt időszakban több kerékpáros jelezte neki a királydínje jelentős elszaporodását. A kemény tüskés termések könnyen a kerékpárutakra és járdákra kerülnek, és sorozatos defekteket okoznak. A probléma pedig nem csak bosszúsággal és anyagi kárral járhat, hanem egy váratlan defekt közlekedésbiztonsági kockázatot is jelenthet.

0: Közel 400 érdeklődő vett részt augusztus 29-én az Állatkertek éjszakája programján a Körösvölgyi Állatparkban. A szarvasi rendezvény ezúttal az evolúció és az ősi állatok világát állított a középpontba, így a látogatók több millió évet utazhattak vissza az időben. A látogató központban egyetlen napra különleges ősmaradvány kiállítást rendeztek be. A bemutatón a Szarvasi Vajda Péter Evangélikus Gimnázium, valamint a Tiszazugi Földrajzi Múzeum gyűjteményének darabjaival ismerkedhettek meg az érdeklődők. A múzeum munkatársai múzeum pedagógiai foglalkozásokkal tették még érdekesebbé a múlt felfedezését. A délutáni állatbemutatókon olyan ma is élő fajok kerültek a figyelem középpontjába, amelyek története egészen a jégkorszakig nyúlik vissza. A látványetetéssel egybekötött programokon a fakók esejük, az európai bölények, a jávorszarvasok és a farkasok evolúciójáról, valamint alkalmazkodó képességéről is hallhattak érdekességeket a résztvevők. Az este egyik kiemelt programja Juhász Ákos Barangolás az óriások földjén, a pleisztocén megafaunák élővilága című előadása volt. A hallgatóság betekintést nyerhetett a pleisztocén különleges élővilágába, köztük a mamutok, a gyapjas orrszarvúak és más jégkorszaki óriások világába. Az előadásból az is kiderült, hogy egykor vízilovak is éltek a Kárpát-medencében. A pockok fosszilis maradványai pedig a leletek korának meghatározásában is fontos tudományos információkat hordozhatnak. Sötétedés után a csillagok kerültek a középpontba. Tóth János amatőr csillagász segítségével a résztvevők a Csáki kastély előkertjében ismerkedhettek meg az égbolt titkaival és a csillagok evolúciójával. A program ezt követően az állatpark kilátójában folytatódott. Éjjellátó készülékek segítségével a látogatók bepillanthattak az állatok sötétedés után életébe is. Az állatkertek éjszakája így valódi időutazásra vált, a fosszíliáktól a jégkorszak óriásain és a napjaink állatvilágán át egészen a csillagok világáig vezette a résztvevőket. Új szakaszába lépett ezen a héten a Békés Csabai röplabda SF felkészülése, amelynek részeként vasárnap az első gyakorló mérkőzéseket is lejátsza a csapat. A BRS-e egy lengyel csapattal találkozik. Nagy Péter vezetőedzőm a klub közösségi oldalán közzétett videóban arról beszélt, hogy az előző idény tapasztalatait is figyelembe véve olyan légiósokat igazoltak, akik nem elsősorban életkoruk miatt számítanak rutinosnak, hanem a mögöttük álló sok mérkőzés miatt. A szakember szerint a rutint nem lehet megtanítani, azt a játékosoknak a pályán kell megszerezniük. Nagy Péter kiemelte, hogy a női röplabdában különösen fontos a védekezés, a kontratámadásokra való felkészülés, valamint a különböző játékhelyzetek pontos begyakorlása. A BRS célja idén is egy agresszívan védekező csapat kialakítása. A vezetőedző szerint az első edzőmérkőzéseken még nem feltétlenül lesz látványos a játék, ezek a találkozók azonban fontos tapasztalatokat adnak. Elsősorban azt szeretné látni, hogy a játékosok miként reagálnak a nehéz helyzetekre, feladják-e, frusztrálttá válnak-e, vagy a megoldást keresik, illetve együtt működnek-e a társaikkal. Nagy Péter úgy fogalmazott, hogy a lengyelországi két edzőmérkőzés egyik legfontosabb tanulsága éppen ez az együttműködés lehet. A játék minősége ezúttal másodlagos, sokkal fontosabb, hogy a játékosok hogyan találnak megoldásokat a nehéz szituációkban. A szakember a bajnokság kezdetére egységes, erős csapatkohéziót szeretne kialakítani, amelyben a játékosok együtt gondolkodnak, segítik egymást és szükség esetén egymással is vállalják a konstruktív konfliktusokat. A BRS-e vasárnap ünnepélyesen részese lesz Lengyelországban. Idén ünneplik ugyanis a helyi röplabda megalapításának 80. évfordulóját, ezért több mérkőzést is rendeznek. A csabaiak mellett a finó Kaposvár férfi csapata is pályára lép a lengyel együttes ellen. Önök a Békés Csabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Békés megye kedve.

0: ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Szeptember 5-e szombat van, 80 évvel ezelőtt Zanzibárban született Freddie Mercury, angol rockénekes, ő volt a Queen együttes énekese. Első albumuk 1973-ban jelent meg, hírnevüket az 1975-ben kiadott One Night at the Opera című nagylemezzel és az azon szereplő Bohemian Rhapsody című dallal alapozták meg. Élete végéig dolgozott, és az 1991 elején megjelent Innuendo című lemez ugyanúgy listavezető lett, mint az együttes sikerszámaiból összeállított örökzöld lemez. A botrányairól is közismerté vált sztárénekes, iráni származású volt, családjával az indiai Bombayen átkerült Londonba, ahol először grafikus művészi diplomát szerzett, écben hunyt el. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes szombatot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra!

0: Ez a Csaba.
1: A legjobb dalokkal indult, és természetesen ezekkel folytatódik a szombat estünk itt a Csaba Rádión. Hello mindenkinek, Éhán Szalai Balázs vagyok. Azt ígérhetem nektek, hogy ezt a hétvégét is a lehető legkellemesebben fogjuk eltölteni. Így, együtt, jó rádiózást! Baby,

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Ali Fox és Scott Sferrill, ismertebb nevükön a Good Neighbors, villámgyorsan vált a globális sztárokká. Elsősorban a TikTok slágerüknek, a Home-nak köszönhetően. Ez csak a Spotify-on több 100 millió lejátszást ért el nagyon rövid idő alatt. Most a brit duó a bemutatkozó albumával jelentkezett, ezen egyrészt rajta vannak a már megjelent dalok, és ezek mellett helyet kapott a legújabb,

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Jön egy kis visszaesés a hőmérsékleti maximumokban, egy-két napig fog ez tartani az előrejelzés szerint, aztán átmenetileg jövő hét elején megint egy erősödés, akár 35 fok is lehet a következő hét első felében, majd egy olyan hideg front, sőt akár több is jöhet, amely teljesen gyökereiben megváltoztatja az időjárásunkat, hát bizony szeptember közepéhez fogunk már közeledni a jövő hét második felében, amikor az értékek, a hőmérséklet is megpróbál majd valamelyest valószínűleg ehhez igazodni. A jó hír pedig az, hogy ezekkel a változásokkal együtt a jövő héten, tehát a második felében nagyobb mennyiségű csapadék is érkezhet.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Álljunk össze kis csaj, mint az LGT.
1: Remélem mindenki kellemesen tölti a hétvégét. Nem sokára itt a vasárnap, no de még a szombat estét próbáljuk feldobni jobbnál jobb slágerekkel, igazi kedvencekkel. Hello megint, én Hászalai Balázs vagyok, elindítottam egy újabb órát ezekkel a bizonyos dalokkal. Tartsatok velem!

0: a pizsamma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A Queen vezeti a 21. század a rock ranglistáját az Egyesült Királyságban. A legendás brit zenekar lett a legtöbbet játszott rock együttes az elmúlt 2,5 évtizedet tekintve. A friss adatok szerint Freddie Mercury és zenésztársai több mint 400 millió másodpercet szóltak a brit rádiókban és tévékben összesen. Hát ez nagyjából 12,5 évnyi folyamatos sugárzást jelent csak 2000 óta. A dobogon David Bowie és a U2 követték a Queen-t, amelynek legtöbbet játszott dala amúgy a Kind of Magic lett.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.
2: Gigantikus popslágerrel nosztalgiázik Mike Posner és David Geda. Kijött tőlük az I Went Back to Ibiza. 2026 amúgy is egyfajta adventi kalendáriumként működik Geda hallgatói számára, hiszen a francia lemezlovas minden héten igyekszik egy-egy új slágerrel előrukkolni, főként ilyen és ehhez hasonló feldolgozásokkal. Most éppen Mike Posner új dalából készített egy remixet. Most 12 éve annak, hogy az amerikai énekes számát megismerhettük, ez még a féktelen bulizást, az igazi Ibiza életstílust írta le. Aztán a saját kezébe vette az élete irányítását, letette az alkoholt, ennek hatására pedig meg is jelent a folytatás, ez már nem a bohém életmódról, hanem a nosztalgiáról, az új kezdetről és az élet szépségéről szól. Na ebből a változatból készített David Geda egy vadonatúj lüktető felvételt, megtartva az eredeti atmoszféráját.

0: Ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Megyünk tovább a szombat esti vidámságokkal, régi nagy klasszikusokkal. Egy szóval a kedvenceinkkel itt a Csaba Rádión. Hello ismét mindenkinek, én Hászalai Balázs vagyok. Remélem, hogy nagyon kellemesen töltitek velünk az időt. Legyen ez így. A folytatásban is jó rádiózást kívánok, már hozom is a következő nagy slágert.

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A halhatatlan szeretetről szól Mika új dala. Az összetévesztetetlen hangú angol-libanoni énekes visszatért. Január 23-án egy új albummal fog előrukkolni. Az első beharangozó az anyagról az Immortal Love. A felvétel egy őszinte személyes vallomás arról, hogy milyen láthatatlan kötelékek kíséretnek végig bennünket egy egész életen át.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Dobbiamo conquistare la pista!

0: Csaba Rádió.
1: Maroon 5 újdonságot mutattak, a Los Angeles és lágergyárosok tavaly adták ki a Love is Like című albumukat, majd rögtön utána annak deluxe verzióját is. Azóta a csapat nem nagyon hallatott magáról, egészen mostanáig megjelent ugyanis a Heroin című kislemezük, amely visszatérést jelent a régi nagy slágerekből ismert hangzásvilághoz. Az energia modern és elegáns produkció, valamint Adam összetévesztetetlen hangja tényleg a régi időket idézi, és a legerősebb formájában mutatja meg a Maroon 5 nevű bandát.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Van még hátra szombat esténkből egy kevés időnk együtt, hogy remek zenék társaságában tölthessük el közösen. Hello, megint én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük is el a lehető legkellemesebben ezt az időszakot. Hozom a következő kedvencünket. Jó rádiózást!

a kezedben, mikor a kezedben kenyérkerül és tavasz fut a kertbe. Juss a kezedben, mikor diderekben.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: A folytatásban egy nyárbúcsúztató felvételt hallgatunk. Visszatért 5 év után az ausztrál indie zenekar, akiket idehaza is jól ismerünk. A Tame Impala kötött egy friss szerződést ezúttal a Columbia Records-el, és neki álltak dolgozni. Jön mindjárt a vadonatúj album, erről pedig az első kislemez, az End of Summer, amit már is játszom.

0: Szomorú, szomorú, szándékot szenvedés. Akkor nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség.
1: Ez jó.
0: Tudd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mint

0: nem számít ki mit élve, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak ennyi a feltétele, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testem lelánca, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed, mint a

0: kedvenc rádiója, Csaba Rádió.
1: Arra biztatok mindenkit, hogy töltsek kellemesen a hétvégét. Hallgassátok egész hétvégén a Csaba Rádió kedvenceit. Én legközelebb holnap este hozom majd ezeket. Találkozunk vasárnap is. Hászalai Balást hallottátok. Jó ét, vigyázzatok magatokra.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.